múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Tárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tárportré. Nekem a

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is a legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem és úgy gondoljam és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok

0: találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt a... mutasd meg most itt valahogy.
0: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
0: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselni elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolt, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt teszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem tett a sors. Úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
2: Igen, Freudról beszélgetünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem
2: igen, meghallgattam.
1: Hadd higgye, amit
2: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
2: tehát, hogy a mogorvasságom mögött én láttam az ő csupa szív jóságát, tehát igen, hogy ő egy végtelenül, tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitás,

0: benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
0: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
0: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
0: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy póló.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata. Megtanultam.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kult. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami.

0: és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi! Köszi!
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználó körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most így!

A múlt

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Nézd már, kotta van a szemétbe.
2: Á, szemét van a kottában.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöki választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a rákirúlt házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelentette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Csak egy lány volt, de ő volt az álmom. Vártam, hogy egyszer rám találjon. Eszembe jut a napról, a fényből rám mosolyog egy gyűrött képről. Ő volt a kezdet, messze a vég, de ha átölel minket a mindenség, van még esély, ne add fel rád, vár rád.

téged, kerestem a lángot, kerestem az érzés iránt a lájót. Elég volt, hogy láttalak téged, az álomlányt, az emlékképet. Elég, ha vagy, ha létezel a szeret, az érzések között velem boldog lehetsz, hogy mi lesz később, most rajtad áll. Várok rád, ez

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Informer, you know say that I'm a snowman, I go blam. I like keep on bum bam. Take the money, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úr program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitay Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úr program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úr program egy meghatározott 78 év feletti felhasználása körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: utcák és közterek.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

pult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni még felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználó körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
1: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
2: Köszönöm a hallgatókat én is, nem az, hogy nem tetszenek, te hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a csengetett Milord az a te filmed.
1: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
2: Én egyszerűen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
1: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
2: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
1: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
3: De azért, mert living room.
1: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a live.
3: Egyébként én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
1: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az ikú bajnokot.
2: Okos Tóni.
1: Oké, oké. Na, akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
2: Jó, igen.
1: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
2: Én mosolyogtam.
1: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecskét? Mint az ördög, feleli a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
2: Oh. Ez jó.
1: Igen, értettétek, biztos?
2: Persze. Jól néznénk, nem?
3: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
1: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
2: Mondja.
1: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
2: Ja.
1: Hát ez durva volt. Durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65% túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat, és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
2: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
1: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verziókban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világban leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Én van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen még teológiai eszmélet futatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes Szent Háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: Tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein csak belül ebben maradjunk meg.
1: Közben a műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolta.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött, vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emigrantnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál, Robi?
1: Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek. Ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira klassz volt.
1: Ez az ima? Igen? Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusza.
1: De igen. Tehát, hogy
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már bármennyi... kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk.
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót, sziasztok!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: vissza lemegy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rendelőt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthofer Ágnes felhívta a figyelmet, az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Roswell részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: különösen szép délutánt kívánunk minden hallgatónak és mindenkinek, aki a YouTube-on podcastként hallgat minket. Köszöntjük a hallgatókat. Én Robi vagyok, itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
1: Üdvözlök én is mindenkit! Habcimentes és allergiamentes hetet kívánok mindenkinek a pollenektől. Védje meg minden Isten!
2: Sziasztok, kellemes délutánt mindenkinek! Karinától ritkán hallható szavakat hallunk.
1: Hát ez az allergia, ez kibeli.
2: Az allergia mindent kihoz belőle, még képes bevonulni egy templom hűvösébe is ebben a melegben.
1: Hát ugye lassan ma apácának megyek.
2: Ó, ugye? Karina nővér.
0: Van viszont egy jó hírem, a héten a mai nap a legmelegebb.
1: Tényleg? Én a tegnapira írták, hogy az nem mindegy, hát változtak az idő.
2: Nem, mert most jön egy hidegfront, és nem tudom, meddig tart, aztán szerintem majd azért még visszamelegszik lehet, de...
0: Hát péntekre 24 fokot írt, mert volt már, hogy 20 fokot írt az előrejelzés, úgyhogy oszd be, hogy hány fok lesz.
2: Mondjuk 22, az jó.
0: Jó, oké, rendben. Én kiegyezek. Nekem tökéletes a 22.
1: Én 32-t szeretnék, ha már lehet választani.
0: Ne, ne, Karina, ne okon már. Ne.
1: Nem. 28 és fél.
0: 24.
1: 28.
0: 4.
2: Yes, meteorológiai piac. Menjünk már tovább. Elérhetőségeink jönnek.
0: Na, inkább mondjuk el az elérhetőségeinket, www.lépésradio.hu, kíványságdoboz hallgatói messenger csoportot vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is elérhettek minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, és nagyon fontos információ, aki YouTube-on hallgat minket, és még nem iratkozott fel YouTube csatornánkra, Lépésradio kötéjel official néven talál meg minket, Lépésradio kötéjel official. A YouTube-on tessék feliratkozni, amíg nem tetted meg, mert ezzel segíted munkánkat az, hogy hétről hétre jobbnál jobb műsorokat hozunk nektek. Ezen felül pedig van nekünk egy e-mail címünk.
2: Ami nem más, mint az info@lépésradio.hu.
0: És számos mobil applikáció által is tudtok minket hallgatni, például My Online Rádió által. Na, mai műsorunk témája igen érdekes. Ti hogy vagytok azzal, hogy mondjuk a páratok, elsősorban a Karinától kérdezem, mert Sanyinak mindig nincs párja, tudomásom szerint, vagy nem tudom, esetleg nem egy csajozód be.
1: Jó, és Sanyi, csajozzál már be, az Isten áldjon már meg téged valami alkalmi barát, hogy megél összelétszél, vagy megőrít a Robi.
2: Jaj, unod ezt a helyzetet.
1: Unom már nagyon, ne haragudj.
0: Szóval... Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor azt mondja az egyik fél egy kapcsolatban, hogy én jobban tudom, én jobban csinálom. Egy csapatban vagy versenyben. Amikor a párunkból észrevétlenül ellenfél lesz, ez lesz a mai műsorunk témája. Egy párkapcsolatban könnyen megjelenhet az érzés, ezt én jobban csinálom nála. Lehet szó a gyereknevelésről, a házi munkáról, a pénzkeresésről, vagy akár arról, hogy ki tesz többet a kapcsolatért. Sokszor észre sem vesszük, hogy közben egy láthatatlan versenytáblán pontozzuk egymást. A saját erőfeszítéseinket belülről érezzük, a másikét viszont csak kívülről látjuk. Így könnyen arra jutunk, hogy mi dolgozunk többet, mi vagyunk türelmesebbek, vagy nekünk van igazunk. Pedig a különbözőség nem feltétlenül úgymond veszély, hanem közös erőforrás is lehet. Ami az egyikünknek egy gyengeség, van éppen talán a másik az erős. Az együttműködés nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, és mindent ugyanúgy csinálunk. Sokkal inkább azt, hogy két különböző ember képes egy irányba haladni. Ez azonban le kell mondanunk az állandó bizonyításról, a kontrollról, és arról, hogy mindig győztest keressünk. Mai műsorunkban Kispín Nóri Facebook bejegyzése alapján arról beszélgetünk, hogyan válhat a rivalizálás együttműködésé. Megvizsgáljuk azt is, hogy mit árul el rólunk, amit a párunkban kritizálunk. Végül arra keresik a választ, hogyan lehetünk valóban egy csapat úgy, hogy közben egyikünknek sem kell feladnia önmagát. Nagyon érdekes téma, jó szórakozást kívánunk az elkövetkezendő szűk 120 perchez mai témákhoz, de mindenek előtt a megszokások rabja vagyok, úgyhogy köszöntsük a névnaposokat, így szeptember 9-én az Ádámokat köszönthetjük. Sumér héber eredetű név jelentése atyám. Minden Ádám nevű hallgatóknak kívánjuk nagyon sok boldog névnapot. Egyébként az Ádámok még az Évákkal együtt december 24-én is ünnepelnek. De ma van Ádám napja, úgyhogy minden Ádámnak, akik ma ünneplik, nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel. Sok boldogságot kívánunk a teljes csapat nevében. Már is egy jó zenével megyünk tovább, tartsatok velünk továbbra is.

0: a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá egy Lépés Rádió, és folytatjuk is a mai műsorunkat még hozzá. Azzal folytatjuk, és belecsapunk itt konkrétan ebbe a mai, úgymond egy csapatban, vagy versenyben, amikor a párunkból észrevétlen ellenfél lesz. Na hát, ezzel kapcsolatban a kapcsolat láthatatlan eredménytáblájáról beszélgetünk most. Sok kapcsolatban észrevétlenül kialakul belső pontverseny arról, hogy ki dolgozik többet, kivállal nagyobb terhet, vagy kinek van gyakrabban igaza. A közösségi élet, illetve a közös élet ilyenkor együttműködés helyett folyamatosan összehasonlítássá válhat. Kérdezlek titeket, hogy miért látjuk rendszerint nagyobbnak a saját erőfeszítéseinket, mint a párunkét, szerintetek. Én mondjuk belegondoltam ebbe a kérdésbe, és arra jutottam, hogy egyrészt is soha nem láttam nagyobbnak a sajátomat, bár, ha jobban belegondolok, vannak helyzetek, illetve elsősorban az exemmel kapcsolatban volt, amikor igen, sokkal nagyobbnak láttam a sajátomat. De a jelenlegi kapcsolatban egyáltalán nem látom, tehát teljesen korrekten vagyunk, de általánosságban sok ember ebben nem gondol bele szerintem. De
2: amúgy azt, hogy nagyobbnak láttad, az valószínűleg úgy is volt, hogy nagyobb is volt lehet.
1: Az lehetséges, de akkor nagyobbnak is láttam a múltban.
2: Hát igen, mert az ember így nyomja az egóját, hogy hát igen, hát én aztán beleteszek mindent ebbe a kapcsolatba, és hát persze.
1: Nem, az exemnél ő tényleg kevesebbet rakott bele. Nem mondom, hogy sose nem rakott bele, de sokkal kevesebbet. Például a jelenlegi kapcsolatban viszont azt látom, mind a ketten egyformán belerakunk. Tehát, hogy nincsen különbség, mind a ketten oda rakjuk 100%-ban magunkat.
3: Ez akkor szokott előjönni, amikor az egyik fél többet tesz, a másik fél kevesebbet, és akkor aki többet tesz, annak a fejében így megmotoszkál ez a kis gondolat, így beleférkőzik, hogy hát azért itt élünk akárhány éve együtt, és miért
1: nem? Hogy kérdezzem meg, kedves Karina, mit értesz többet tesznek? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az egyik fél mondjuk jobban tud főzni, nem tudom, házi munkát végezni. A másik fél jobban tud, tudom én, kerti munkát végezni. Hát akkor az egyik csinálja ezt, a másik azt, és kész, kiegészítik egymást. Hát mit versenynek, hogy én is akarom, ő is akarja? Hát nyilván besegítesz, meg besegített egymásnak, de...
3: Nem, ez olyankor van, amikor nem segít be a másik, és igazából tudja, hogy a másik fél többet csinál, de nem segít be, hanem teljesen...
1: Igen, mondjuk rossz szó párkapcsolatban ez a besegítés, mert...
3: Hát akkor jó, akkor nem besegít, tehát a házi munkában nem vesz részt, a család gördülékenységében csak itt-ott vesz részt, vagy egyáltalán nem, és abban, amit ő csinálna, abban
1: de
3: sem
1: de egy normális,
3: jelenség.
1: Egészséges kapcsolat, főleg a kapcsolat első néhány évében, de normális esetben ez mindig is így kell, hogy legyen, elvileg egy egészséges kapcsolatnál legalábbis, ott nincs az, hogy semmit nem tesz bele, tehát, hogy valamit mele kell rakni, mert akkor a kapcsolat így vagy úgy elkezd hanyatlani. Tehát, hogyha ha nem építjük azt a kapcsolatot, akkor vagy stagnál, vagy elkezd széthullani. Hát ugyanúgy,
3: hát mint egy ház. Mindenkinek kettő félnek tolni kell, hogy ne billenjen meg. De van olyan, amikor a szekér egyik felét csak félkézzel fogja a másik, és a másik, aki két kézzel fogná a szekeret, az mindent belerak, és elfárad, és akkor...
1: De vannak olyan időszakok és életszakaszok, amikor az egyik jobban megtolja azt a szekeret, mint a másik, ebbe igazad van, utána a másiknak hálásnak kell lenni, és meg kell köszönni, hogy köszönöm, hogy meglökted azt a szekeret, innentől már én is lököm tovább. Tehát, hogy most nem szó szerint ezt így kimondva, de
3: igen,
1: így
3: ez nagyon
1: jó képletesen.
3: Volt, hogy... Tehát, hogy mind a két félnek valamit bele kell rakni, mert úgy lesz az egyensúly. Tehát a mérlegnek is akkor jó az egyensúly, ha egyik fél, mert egy egész dinnye van, a másikon meg egy 10 kilós súly.
1: Hát, igen, vagy mind a ketten van egy-egy egész dinnye.
3: Vagy egy fél dinnye.
1: A legjobb. Nem, fél dinnye nincs, hát fél dinnyét
3: nem,
1: én nem
3: eszek. Nem, egy egész dinnye, így van.
1: De az úgy nem dinnye. Jó, hát az csak egy dinnye, hát ketten vagyunk egy dinnyéből, nem biztos, hogy jó lakó.
3: Hát, na jó.
1: De egyébként meg azt gondolom, hogy valóban az lehet sok kapcsolatban, amit Karina is utalt, hogy az egyik fél kevesebbet tesz a kapcsolatért, mint a másik, és egy idő után a másiknak nagyon, hát nem teher lesz, csak elfárad abból, hogy mindig ő tolja azt a szekeret, és az előbbi lefestettem, és akkor úgymond észhez kell térni a másiknak, vagy ha nem, akkor széthullik, elgurul az a szeker, és utána már futhat utána ott, akkor már lehet, hogy elmegy.
3: Igen, erre oda kell figyelni, erre hogy egyfele megyünk, akkor ne húzzunk szét, hanem próbáljunk meg egy irányba menni. Persze vannak széthúzások, vannak olyan dolgok, amivel az ember nem ért egyet, de valahogy csak meg kell.
1: De az együttműködés az nem az jelenti, hogy mindenben egyetértek.
3: Nem, mindenben nem is lehet. Olyan a világon hát nem fog mindenki
1: minden. De nem is kell, viszont egy irányba kell nézni, egy irányba kell mutatni és építeni azt a kapcsolatot. Nem lehet mindig mindenben egyetérteni. Van, aki azt mondja, hogy egy kapcsolat attól jó, hogy mindenben egyetértenek. Vannak emberek, akik erre is törekednek, de szülyeség. Nem lehet mindenben, nem lehet sok mindenben egyetérteni, mert kell az a, kell jó, az a közös meg irány, meg fontos az, hogy legyenek közös pontok, de az, hogy mindenben, az szerintem kivitelezhetetlen. Mindenkinek vannak olyan dolgok, ami a másiknak nincsenek, és talán pont így
3: és szép. És akkor ki kéne, hogy egészítsék egymást abban, hogy az egyik ezt tudja jobban, a másik azt tudja jobban,
1: pontosan.
3: És akkor kiegészítik egymást. Az olyan, mint egy puzzle, tehát annak a akármilyen göcsörtös puzzle darabnak egy kicsit az egyik része nagyobb, a másik kisebb, valahogy csak összerakódik az a puzzle kép. Tehát körülbelül így tudom elképzelni ezt a dolgot,
2: hogy lesz egy egész.
1: Azt a kérdést kaptuk, hogy mely hétköznapi helyzetekből alakul ki legkönnyebben versengés egy kapcsolatban. Nagyon sok ilyen van. Például... Nagyon sok.
3: Hát a gyereknevelésből szokott a legnagyobb probléma lenni.
1: Az
2: egy sarkalatos.
3: Igen, az egy sarkalatos, igen.
1: De hogy például abból is szokott versengés lenni, hogyha ugye olykor mind a két ember kiveszi a házi munkából a részét, és mondjuk az egyik a másikkal azt mondja, én jobban kitakarítok. Te ott hagytad azt a koszt, én nem. Én odafigyelek jobban, és én jobban csinálom. És vagy lehet, hogy én előbb felmosok, megvárom, hogy felszáradjon, és utána porcivózok, ami egyébként szerintem fordítva kell. Tehát most például csak mondtam két külön példát, tehát hogy az egyik valamiben másképp csinálja, de pont ez a lényeg, hogy másképp csinálja, nem jobban csinálja, és ezt kell megérteni. Azért, mert te kiporcivózol, tegyük föl, és a párod is kiporcivózik, nem azért porcivóz a párod, mert te nem tudod megcsinálni, hanem azért, mert ő is ki akarja venni a részét az életből. És az nem azt jelenti, hogy ő vagy te jobban csinálod, egyszerűen csak lehet, hogy ő másképp, te is másképp csinálod, és azért mondom, hogy nagyon egyszerű dolog.
3: Ezért szokták azt csinálni, hogy mindig megvannak a feladatok egy családban, hogy ki mit csinál, és ha az nagyon jól el van osztva,
1: én ebben nem hiszek.
3: Mindenki tényleg megcsinálja azt, ami rá van osztva, és azon felül is még észrevesz dolgokat, na az a tökéletesség.
2: Az már a bónusz.
3: Ez egy idill, mert ez nem szokott működni, pont ahogy a Robi mondja, hogy nem hisz, mert igazából mindig észre kell tudni venni azt, hogy épp mire van szükség, mind a két félnek.
1: Az nagyon jó dolog, de ez megint kommunikáció kérdés, hogyha megbeszélik, hogy figyelj édes, én ma ezt csinálom, én meg azt. Megbeszélik, hogy ki mit csinál és megcsinálja. Ez egy adott napra tök jó. De általánosságban végve, hogy ez női munka, az meg férfi munka, abban nem hiszek. Egy nő is tud, ha akar autót szerelni, meg programozni, egy pasi is tud főzni, meg takarítani. Tehát, hogy ez nem nemi identitási kérdés, hát, hogy ki csinálja
2: olyan
1: jobban.
2: Olyan a pár, igen. De
1: tehát, hogy
2: egy
1: én
2: pár,
1: ebben nem hiszek, vagy. Karina.
3: Jó, mondjuk a tejbegriszt azért én sokkal csomósabban tudom megcsinálni, mint a párom, úgyhogy én ebben azért vagyok. Amikor lusta vagyok kevergetni. De igen, tehát nem az a lényeg, hogy ki hogy tudja, ki milyen minőségben, hanem az a lényeg, hogy meg legyen csinálva, és az mindenki megelégedésére legyen. Tehát nem érdekes, hogy teregeti, nem számít, hogy
1: de az se biztos, hogy mindenki elégedettségére. Tehát lehet, amiért te elégedett vagy, a párod nem elégedett. Lehet, hogy amiért hát, én elégedett vagyok, a párom azt mondja, hogy ezt jobban is meg lehetett volna csinálni. Hát ha jobban meg lehetett volna csinálni, akkor csinálj, hogy abban jó. Igen, nincs ebben semmi.
2: Igen, de az egy dolog, hogy azt mondja, hogy ez csak szerinted jobban, de ez nekem ez így jó.
3: Akkor
2: amúgy jó. Meg igen, vagy veszel egy átlagot, nem tudom, tehát nyilván egy...
3: Hát, de most nem fogsz matek számításokat csinálni, hogy átlagban kipószívózt.
2: De nem, hanem mit tudom
1: átlagban
2: én...
1: Átlagban nem?
2: Igen, ez egy ilyen...
3: Érted? Ki átlagolunk.
1: Sanyi, a kis szobát kipószívózod, a nagyot már nem.
3: Átlagban én ma többet porszívoztam ebben a hónapban, mint te, úgyhogy most jövő hónapban meg kell döntened az a porszívozás átlagát. De várjál, Sanyi lassabban mosogat, én gyorsabban, de néha ott hagyok dolgokat, tehát átlagban a Sanyi jobban mosogat, én meg gyorsabban, tessék.
1: Na, átlagok! Lehet-e igazságosan, illetve egészen pontosan lehet-e igazságosan eldönteni, hogy egy kapcsolatban ki tesz többet a közös életért?
3: Hát nem. Ez így nem lehet. Tehát nem lehet. Nem
1: szerintem lehet.
3: Számolni. Nem lehet.
1: De szerintem nem mondom, végén, hogy lehet.
3: Hó végén berakod egy Excel táblába, vagy hogy.
1: Nem.
3: Automatikusan
1: nem így,
3: kell jönni.
1: Nem így. Ez nem is szabad. Pont az a lényeg, hogy ne versenyezzetek, és akkor lesz igazságos.
3: Így van, ez nagyon jó.
2: Hát Robi, attól, hogy okos én, igen. Nem verseny.
3: Tényleg nem verseny. Helyezni, hanem... Ez a lényeg, egy csapatba
1: kell. De hogyha legyen, valaki így... valamit jobban tud, hát most ő azt csinálja. Tudja jobban, én valami más jobban hát... tudok, akkor azt én csinálom. Hát nincs ebben semmi több, de egyébként lehet, hogy ugyanúgy meg tudom csinálni, csak másképp. Lehet, hogy Karina másképp mosogat gyorsabban, mint Sanyi lassabban. De ugyanúgy elmosogatnak, és tiszta lesz az a tányér. Tehát, hogy igazából...
3: Nem mindig, tehát azért néha nem, néha utóan saját magam után mosogatok.
1: Na, Karina, de jó, hogy nem a párom vagy.
3: Na. Miért? Hát néha.
1: Hát azért, mert én bevallom őszintét, én nem szeretem azt, hogyha nem mondom, hogy velem nem fordul először, de mindenkivel előfordul, de alapvetően nem szeretem azt, amikor valaki azt mondja, hogy elmosogat, hát idézetével is van mosogatva, de közben elveszem az edényt, és ott van rajta a dzsuba. Tehát ez nekem, akkor mindent mosogat, akkor feleslegesen mosogat.
2: Vagy a dzsuba, vagy nem öblítette le rendesen.
3: Jó, hát ezek előfordulnak néha, hogy nem súrolja meg az ember rendesen, még nálam is, de...
2: Állam
1: hát de Karina, ott a kezed áttapogatod az egész edényt.
3: Na, hát
1: hát úgy nem lehet mosogatni, nem tapogatod át. Hát átsurulod a kezeddel, hát ahogy átdörzsülöd, tapogatod, hát érzed.
3: De néha az ember téved.
1: Ja, értem. Jó. Téved, de mosogatásban ilyen szempontból.
2: Mondjuk én aminél azt mondom, hogy bizonytalan vagyok, mert mit tudom, például van olyan műanyag edény, aminek így nem érzed rendesen, és úgy érzed.
1: Tudjátok, mit nem tudok elmosogatni? Meg nem is vállalok. A túl zsíros, ami ilyen merő zsír, na azt inkább, hogyha ilyen ételhordós, inkább kidobom a francba. Tudod, ki fogja mosogatni fél órán keresztül dörzsökélni. Á, de hiába, nem, az hidd el. Még édesem is mondta, hogy néha még neki is nagyon nehéz, pedig ő lát. És
2: lejön az, csak idő kell.
1: Hát, de nagyon sokat kell, nem biztos, hogy megéri. Hát lehet több mosogatószert nyomsz rá, és többet költesz rá.
3: Ki kell dobni, pártászkor veszel másikat, értelme nincs
1: el. Nincs hát. Nem baj, Sanyi, hagyd surúgass, odaadom neki a legzsírosabb bödönöket. Viszont most menjünk egy picit zenéjünk, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: És folytatjuk mai témánkat, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy amit benne kritizálunk, az rólunk is szólhat. Gyakran éppen azok a tulajdonságok bosszantanak bennünket a legjobban, amelyeket mi nem engedünk meg magunknak. A párunk lazasága, határozottsága, vagy érzékenysége akár arra is rámutathat, ami belőlünk hiányzik. Valóban a párunk hibája zavar bennünket, vagy inkább az, amit önmagunkban nem tudunk elfogadni? Szerintem inkább az, amit önmagunkban nem tudunk elfogadni, illetve én ezt nem is így fogalmaznám meg, hanem az a dolog, ami bennünk nincs meg, vagy valamiért nem alakult ki. És a másikban benne van, lehet, hogy bennünk is megvan, de ő tükrözi azt vissza is, és akkor nyílik fel a csipánk, hogy hoho, hát ez belőlem vagy hiányzik, vagy bennem van, csak elnyomom, és ezért zavar.
1: Én nem így élem meg ezeket a dolgokat, mert én nem biztos, hogy szeretnék olyanná válni, mint mondjuk a párom. Ezt most általánosságban mondom. Hát én szeretném a saját magam identitását és a saját magam énjét megtartani, és én sosem éreztem például azt, hogy én nekem kellene a másikhoz.
0: Mondok egy nagyon egyszerű példát, Karin, mert úgy érzem, hogy nem egyről beszélünk. Értem, azt nem is szabad az identitásodat elveszteni.
1: De nem, tehát hogy ha mondjuk a párom mondjuk nagyon vagányabb, mint én vagyok, szókimondó, mindent így félvárul lesz, én azt nem szeretnék olyan lenni. Tehát azok nem érzem, hogy hiányoznak belőlem. Vagy ha túl érzékeny, túl sértődékeny, túl melankólikus, én azt nem szeretném átvenni.
0: Tehát van olyan dolog, amúgy most kifolg. Mondok egy, de nem átvenni. Van olyan dolog, például teszem föl, a párod morgósabb természetű. Nem azt jelenti, hogy mindenre morog, de olykor lemorog téged ezért vagy azért. Akkor néha elgondolkodó, hogy lehet, hogy az életben, más helyzetekben nekem is kellene így reagálnom, és határozottabb lennék. Nem feltétlen minden áron vele szemben, nem feltétlen mindenképp, csak adott szituációkban rádöbben szembesülsz azzal, hogy ő jobban csinálja azért, mert az ő stílusa a sokkal hatásosabb, mondjuk, és ezzel könnyebben eléri a saját magának kitűzött célját. Nem olyan leszel, és nem is lehetsz ugyanolyan, mint a másik, mint a párod. Csak arról van szó, hogy úgy tükrözi szembe vele magát, hogy azt mondod, hogy ez bennem is megvan, de nem merem, inkább elnyomom, mert félek attól, hogy az olyan határozottságommal mondjuk magamra haragítok mást. Ő meg simán kiáll, és határozottan oda mondja a főnökének, a barátjának, akár neked olykor, és te mondjuk nem vagy egy olyan határozott személy, és látod azt, hogy lehet, hogy ez jobban működne, és ez nem arról van szó, hogy te az identitásodat elhagyod, csak hozzácsiszolódsz.
1: Oké, de az ember a saját...
0: De nem veszíted el a saját identitásodat.
1: Nem veszíted el, de persze próbálsz, az tény is, vagy próbálsz idomulni és finomulni a másikhoz, ez igaz, de...
0: Ez anélkül egy kapcsolat nem is tud működni, hogyha nem idomultok egymáshoz. Normálisan.
1: Hát tudás csak kicsit döcögös.
0: Hát nagyon döcögös. Nekem nagyon döcögös.
1: Tudás működni.
0: Nagyon döcögös.
1: De sokkal jobb. De sokkal jobb, amikor rádöbbensz, hogy hát ez lehet, hogy jó stratégia most ebben az esetben, ha én mondjuk csendben maradok. Mert a másiktól láttam, hogy ha egy kicsit csendben marad, akkor jobb lesz a dolog. Persze, tehát ilyeneket eltanulunk egymásról.
0: Na, erről beszélek, és ilyen szempontból ez megvan benned is, és ilyenkor a párod tükrözi úgymond előtted azt, hogy úgymond a párodat tükörképet, hogy igen, hogy,
2: igen,
0: hogy egyébként lehet, hogyha én is ezt csináltam volna, vagy ezt csinálnám adott helyzetben, akkor én is sikeresebb lennék, engem is jobban kedvelnének, engem is jobban elfogadnának, hogyha nem járna mindig a szám, ugye Karina?
1: Így, engem te szereted, engem. De nekem, két éves koromtól tudok beszélni, sajnos ez.
0: De nem az a baj, hogy nem áll be a szád, hát azért tudjuk, hogy olyan, mint a bécsi kapu, nem az a baj, hogy olyankor is jár, amikor nem kell, érted? Tehát nem a baj...

0: baj, hogy kommunikálsz, nagyon jól teszed, de amikor mondjuk én is belesek ebbe a hibába.
1: Nekem is lehetnek hibáim, szívem, nekem is lehet hibám.
2: Egyetessék
1: meg, köszönöm.
0: Na jól van. Hogyan lehet felismerni, hogy egy kritika jogos észrevétel, vagy a saját bizonytalanságunk kivetítése?
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Szerintem egyszerűen, most van egy párkapcsolat. Nyilván vannak helyzetek, amikor megfogalmazunk úgymond véleményeket, tanácsokat, javaslatokat. Én nem szeretem a párom kritizálni. Nem is tudom, hogy kritizáltam-e valaha. De majd megkérdezem a kedvesemet, hogy én bármikor kritizáltam, vagy ő bármikor kritizálta engem. Vélemény, tanácsot szoktunk egymásnak mondani, sőt, javaslatokat tenni, hát van, amikor lemorog, hát van, amikor én is, van, amikor ő, én mondjuk inkább van, amikor hisztisebb vagyok, olykor férfi létemre vállalom, tehát, hogy van, amikor én vagyok az, aki ő kevésbé nem szokott úgy hisztizni, vagy legalábbis én nem nagyon találkoztam olyan helyzetben.
2: Vagy másképp csinálja.
0: Hát, előfordul, de olyan ritka, mint a fehér holló, mint én.
1: Hát, ez nagyon jó.
0: De alapvetően nem. Ő inkább morgós, mint hisztis. Ezt nézzük, én vagyok a hisztisebb kettőnk közül amúgy. De én sem vagyok azért egy olyan hisztis, mint nem tudom, hogy mindenen hisztizek, de én hamarabb rám ugrok néha olyan dolgokra, amire nem kellene. És olykor képes vagyok. Hát hisztis kisfiúként tetszelegni a párom előtt, és olyankor úgy hát rájövök utólag, hogy nem kellett volna, de hát ez már így van, vagy így volt múltban. Azért persze igyekszem, hogy ne hisztizek, tehát nem hisztizek be mindenen, de na, de nem rólom szól ez a mai műsor, ez csak így megjegyzés volt, hanem igazából a kérdésre visszatérve, hogyan lehet felismerni, hogy egy kritika. Hát most csak azért olvasom fel újra itt magamnak. Hát
1: akkor... Figyelj, ha túl sokat kritizálnak, az biztos, hogy egy kapcsolatban nem jó. Én mondjuk nagyon kritikus vagyok, tudom magamról, tehát én azért...
0: Én önmagammal vagyok kritikus.
1: Hát én magammal is, meg mással is. Én nagyon-nagyon jó kritikákat, nagyon riposztokat tudok megfogalmazni.
0: Hát azt én azért cáfolom, hogy nagyon jókat, de tudsz.
1: Kritikát? Azt én olyan kritikát mondok neked, hogy...
0: Csak nem biztos, hogy a kritikát megalapozott, kedves.
1: Az nem biztos.
0: Na, erről beszélek. Van,
1: hogy a kritika nem mindig megalapozott, na, de én kritikusan
0: hát
1: vagyok.
0: De én úgy szeretek valami mondani bármit is, hogyha meg a vajon alapozva, tudod.
1: Hát jó, hát neked
0: a ház is alap nélkül felborult, tehát.
1: Oké, de hát néha nem sikerül, nekem legalábbis, sok embernek nem sikerül mindig a kritika. És ebben akkor az a jó, amikor végén rájössz, hogy hát bocsika, de ez jogtalan kritika volt, és én belegondoltam is.
0: Tényleg azon gondolkodok azóta is, hogy a párom kritizálta, vagy én kritizáltam-e?
1: Én szoktam kritizálni, és már engem is kritizáltak, de nem jó érzés, tehát sokkal jobb ez a tanácsot, amikor te figyelj, ha így csinálnád, lehet, hogy mindkettőnknek jobb lenne. Tehát ez sokkal jobban hangzik, hogy te figyelj, én ezt így hallottam, próbáljuk meg így. Tehát ez sokkal humánusabb, mint hogy állandóan kritizáljuk a másokat, állandóan csak a rosszat nézzük. Tehát a jót kell meglátni a másikban, a rosszat is, de mérlegelni
0: hát
1: kell.
0: Mindent meg kell látni a másikban, mert ha csak a jót látod meg, akkor te nagyon szerelmes vagy és elvakult.
1: Istenem csak.
2: Hát úgyis nem. Csak idővel látod meg ugye a rosszabbakat.
1: Hát de azt is lehet, igen.
0: Én amúgy vagyok, hogy ezért kell a hajnalig tartó beszélgetések kapcsolatban.
1: Atya úristen, ha én már sem éjszaka, Robi,
0: nem. Képzeld, de én imádok, én tudjátok, olyan jókat szoktam beszélgetni. A ex-emmel is, meg a jelenlegi párommal is, a jelenlegi párommal főleg nagyon jókat tudok beszélgetni, és emlékszem, hogy az első beszélgetésünk az elkezdődött valamikor délután, és másnap hajnal 17:30 fejeződött be, vagy 18:00. Tehát, hogy...
2: Közben... Se pisi, se vacsora, se kaja, semmi.
0: De közben...
1: Sanyi, te rögtön
0: Sanyi a részletekre is kíváncsi.
1: Eszik, iszik.
2: De lehet, hogy egy idő után már csak magadba beszélgettél.
0: Nem, ott ült mellett.
2: Meg alud mélyen.
0: Kérdezd meg ja, majd Mária, a páromat, ha találkozunk.
1: A másik oldalamra.
2: Én már nem, akkor én el tudom nektek képzelni, hogy Robi, tolja. Ó, meg már rég az.
0: Várjál, az volt a nehéz, ráadásul ültünk végig, tehát nem is ágyba történt a beszélgetés.
1: Hát akkor hát semmi folyén nincs. Hát, ülve dumálni.
0: Hát úgy hozta az élethelyzet, nem hát, volt helyi lefeküdni hova.
1: Én mással szoktam tudni jól beszélgetni, mert itthon nem szeretek vele.
0: Hát én is mással, a párom nem én vagyok.
1: De én tehát nem a párommal se, meg a lányommal se lehet beszélgetni, mert ezek két szó után ökösennyi elég volt.
0: Hát elég baj.
1: Igen, szerinted...
2: Lassan szeretned kell magadnak egy társalkodó.
1: De gondolkoztam rajta.
0: Bevallom, Karina, lehet, hogyha így lennék a pár, én is így lennék, hogy nem akarnék veled sokat beszélgetni.
2: Ez erős volt, Robert.
1: Jön
2: még kutyára teherautó.
1: Azaz, teherautó, Sanyi, úthenger. Teherautó. Hát beszólsz. Hát veszem meg át.
0: Bocsánat.
1: Sehol nekem bocsánatot, szeretem, ha őszinte vagy. Tehát. Szeretem, ha őszinte embereket.
2: Hát ez most az volt. Igen.
0: De amúgy szerintem az, hogy hogyan lehet felismerni, hogy egy kritika jogos, vagy a saját bizonytalanságunk kivetülése, erre még mindig nem válaszoltunk.
1: Ha én azon, nézel.
0: Az arra jutottam itt magamban, röviden
1: ha
0: mondom.
1: Ha magadban nézel, Robi. Tehát ha magadban nézel, és elgondolkozol rajta.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy egyrészt, hogyha az ember elmerül abba, hogy amit hall, amit kap, azon elgondolkodik, és eldönti, hogy jogos volt, vagy nem volt jogos. Tehát csak akkor láthatod meg.
1: Na mondom én, hogy megválaszoljuk így a 2 perccel.
0: Látod? Viszont van nem, még egy kérdés. Még van még egy kérdés, arra van 4 percünk, hogy képesek vagyunk egyébként tanulni abból a tulajdonságból, amelyet korábban hibának látok a másikban? Szerintem igen.
2: De elvileg képesek kellene lenni.
0: Persze. Hát, képesek vagyunk, Karina nem, de én igen. Tehát...
1: Hát azt a minden.
0: Sanyi sem,
1: mindegy. 2 pont mínusz. Várjál, Sanyi, Excelbe betoltam. 2 pont mínusz.
0: Oké. Szóval, várjál,
1: lehet tanulni belőle, csak nem mindenki alkalmas. Én például nehezen vagyok alkalmas arról, hogy tanuljak, de a hibáimból szoktam tanulni, vagy mégse nem, ritkán.
0: Hát, jól van. Én úgy vagyok vele, hogy én mindig igyekszek tanulni. Aztán vannak helyzetek, amikor újra beleesek hasonló hibába, nem tagadom, de van, amit nehezebben tanulok, valamit könnyebben, de amit akarok, azt megtanulom. Tehát, hogy amit akarok, meg ami fontos.
1: És bele.
0: Hát igen, nem? Csak az a helyzet, hogy mondjuk ha párkapcsolatról van szó, és szerettek egymást, és meglátod azt, hogy te miket hibáztál, hát jó esetben akkor tanulni is kell belőle másképp
1: hát,
0: a kapcsolat.
1: Hát meg megpróbálni kell kijavítani, igen, és máskor tényleg
0: hát nem hát az, hogy kijavítod, vagy nem, az egy másik kérdés, mert lehet, hogy valamit nem tudsz kijavítani, hanem azzal kell együtt élned, de alapvetően tudsz belőle tanulni, és akkor utána nem követed el ugyanazt a hibát. Igazából erre ezt tudom így morviden tömmel mondani,
1: hát de... az évek
0: kell, érettség kell. Tehát azt gondolom, hogy 18-20 éves fiatal nehezebben vagy nem tud, vagy nehezebben, tisztelet a kivételnek, és nem akarom a fiatalokat megbántani, de nehezebben tanulnak, tisztelet a kivételnek. Hangsúlyozom, mert ott is vannak olyanok, akik pipok tanulnak a hibáikból, mint mondjuk egy 40-50 éves ember, aki már tapasztaltabb, érettebb, ezáltal több dologgal rendelkezik, több tapasztalattal rendelkezik, így könnyebb szerintem.
1: Hát az biztos, ezért kell azért a párkapcsolatokat levonni mindig a tanulságot, igen, akármennyi ideig is tartott, mert abból mindig csak tanulhatunk. Aztán valaki ugyanabban hibába esik bele élete végéig, valaki pedig tanul belőle.
0: Pontosan, legyen ez a végszó, még annyi, hogy nem korfüggő az, hogy te mennyire vagy bölcs, és mennyit tanulsz, vagy nem tanulsz a helyzetekből, de azt gondolom, hogy azért általánosságban, és a sztereotípé is tudom, nyugodtan mondhatjátok, nem akarok sztereotípikus lenni, de valahogy azt gondolom, hogy egy érettebb, egy tapasztaltabb 30-as, 40-es férfi és nő az már jobban átlátja, mint mondjuk egy 18 éves. Mondom, tisztelt a kivételnek és elnézést a 18 évesektől. Jönnek a hírek, aztán pedig jövünk hozzátok, visszatartsatok velünk továbbra is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úr program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöki választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úr program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úr program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Ma a déli óráktól kezdve megnövekszik a felhőzet és délután a nyugati megyékben már van esély záporokra, zivatarokra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így estétől nagyobb területeken várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Megyünk is tovább még hozzá azzal, hogy különbözni úgy, hogy mégis egy irányba haladunk. A jó kapcsolat nem feltétlenül attól működik, hogy a felek mindenben egyformák és mindig egyetértenek. Az igazi együttműködésben mindketten megőrizhetik önmagukat, miközben a különböző erősségeiket a közös célok szolgálatába állítják. Kérdezlek titeket, hogy miért akarjuk sokszor a saját módszerünkre formálni a párunkat. Talán azért, mert úgy sokkal egyszerűbb kapcsolatban élni, hogyha a párunk is ugyanúgy vagy nagyon hasonlóan viselkedik, mint mi. Hozzáteszem, de nem megváltoztatni kell, megváltoztatni senkit nem lehet, kedves hallgató, csak formálni, de azt nem te csinálod, hanem a ti kettőtök egysége, magyarul a kapcsolatotok egymást formál egymáshoz. Ezt most nagyon szépen fogalmaztam, tehát, hogy mind a két formája a másikhoz a kapcsolat. Mert valóban csiszolódni, úgymond idomulni kell egymáshoz, és akkor tud jól működni egy kapcsolat. De ez nem azt jelenti, hogy megváltozol.
2: Gyökeresen én soha nem értettem például, valamilyen szinten egyetértek Évival, de én például soha nem értettem, hogy miért kell önmagadat feladni ahhoz, hogy te megfelelj egy kapcsolatban?
1: Nem szabad. Ha valaki ezt csinálja, akkor az már nem jó kapcsolat. Az a kapcsolat előbb-utóbb meg fog halni, mert egy idő után, ha feladja önmagát, rájön, hogy az nem ő önmaga, és onnantól kezdve elkezd úgymond ellenkezni, meg saját magával találja ő szembe magát, és ezáltal úgymond ez olyan, mintha szembe köpném saját magamat, mert én eddig ilyen voltam 30x évig, 38 évig, 39 évig, és 39 év után meg pikk, pálfordulással nem tudom, most már olyan vagyok, vagy ahhoz hasonló vagyok, mint a párom. Nem, tehát én inkább azt gondolom, hogy meg kell találni azt a partnert, akivel megvan a hasonló érdeklődési kör, a hasonló irány, és attól függetlenül ti két különböző emberek vagytok. Én sem értek mindenben egyet a párommal, ő sem ért mindenben egyet velem, egyszerűen csak idomulunk egymáshoz, és elfogadjuk azt, hogy ő ezt gondolja, én azt gondolom, és megtaláljuk azt a pontot, azt a közös pontot, ami mind a kettőnknek belefér. És így kell működni egy jó kapcsolatnak, hogy mindenki önmaga maradhasson, önmagadat soha ne add föl. Ha egy ember feladja önmagát, az a kapcsolat már halott. Tehát onnantól kezdve az már, nem is azt mondom, hogy halott, de az már nem ugyanaz az ember, és nem szabad. Tehát ezt a hibát ne kövesse senki, mert hatalmasat csalódik. Embereket veszt el, kapcsolatokat úgymond kapcsolatokat bomlaszt fel, és most nem pár kapcsolatokra, mondjuk baráti, családi, ismeretségi kapcsolatok mehetnek tönkre, pont azért, mert ő elhagyja önmagát és saját magát, és onnantól kezdve már a viselkedésben, már ez olyan, mint egy agymosás. Vannak emberek, vannak szekták, akik úgymond azt mondják, hogy ha engem követsz, akkor innentől kezdve tejéd lesz a nem tudom, a vagyon, vagy nagyon gazdag leszel, és akkor kimossák az agyadat, hogy csak így működhet a világ, és te úgy élsz, de ez nem szabad, ilyenben nem szabad vele menni.
3: Hát igen, akkor úgy kell gondolkodni, ahogy a többiek. És
1: de nem, ez párkapcsolatban sem, kicsiben sem szabad ilyenbe belemenni, ugyanúgy nagyban, tehát csak azért hoztam ezt a szektás dolgot föl, mert akinek kimossák az agyát, nem csak szekták vannak, hát a reklámok. Mondjuk neked annyira elhitetik, hogy az a dolog mennyire jó is, és mindenki megveszi a baráti körödben, és utána már te is rákényszerülsz, azt mondod, hát most már nekem is kell ez, mert mennyire jó másnak, és mennyire megkönnyebbít az életem. És ez még nem agymosás. De onnantól kezdve, hogyha az eszköz, vagy az ember azt mondja, hogy innentől csak az én termékeim a jók, és csak azt vedd meg, és nem vagy hajlandó mást, akkor már egyfajta berögződés, egyfajta utánzásba mész át, és már elhagyod részben önmagadat. Tehát, hogy nem szabad semminek alárendelni magadat, csak annak, ami te vagy. Ami tényleg te vagy.
2: Én csapatjátéknak gondolom ezeket a családi és együttléti projekteket, ha már itt a Word és Excel táblázatoknál maradjunk, hogy olyan a család, mint mondjuk egy foci csapat, vagy egy rögbi csapat, vagy egy kézilabda csapat, vagy egy foci csapat. Mert egyszerűen a fociban is az van, hogy van kapus, van hátvéd, van nem tudom, hogy bíró, edző, tehát nagyon sok poszt van. És ott is végül is egy cél van, mindenki hozzájárul, mindenki másképp csinálja, de egy cél van játszani és nyerni.
1: Valóan egyébként ezzel most részben egyetértek Karinával, mert valóban egy párkapcsolat is.
3: Csapatjátékban tényleg
1: egyfajta csapatjáték. Tehát igen, csak itt a csapatban ketten vagytok.
2: Hát jó, hát most is.
1: Tehát, hogy, de alapvetően van ebben igazság, nagyon szélsőségesen is lesarkítva. Ha lesarkítjuk, akkor van benne igazság, igen.
3: De amúgy a bírót azt leszámolt bele a csapatban.
2: De hát a bíró mondjuk az anyós, az após, tehát hogy nem?
3: Ja, hát hogyha azt nézed, hogy egy ilyen béke bíró, de ott nem biztos, hogy attól függ, hogy ott
1: nem kell, Sanyi, ne legyél szőrszál hasogató, kérlek, most nem az a lényeg.
2: Nem, a bíró, az anyós, meg az após, mert az kintről néha bekiabál. Tehát ebben csak ennyi van.
1: Az irányítja a meccset.
3: Az egyik irányba, a másik a másik.
2: Sárga lapot, hát piros lapot, ó, persze.
3: Tehát mondjuk a gyerek, hogyha már nagyobb, akkor inkább lehet olyan békebíró, vagy olyan bíró, aki...
2: Hát, a gyereket nem szabad ebbe bevonni soha. De... A gyereket
3: hát
2: soha nem
3: úgy alapból...
2: Két felnőtt vitájába a gyereket nem vonjuk be soha.
1: Ebben igazán, Karinának felnőtteknek kell megoldani, a gyereket sose vonjuk.
3: Anyósok nem lesznek, ha csak nincs olyan jó kapcsolatod, és azt mondja, hogy
2: képes nem
3: a fia mellett állni, hanem melletted.
1: Lesznek. Nem mondom neked, egyébként attól függ, hogy te milyen ember vagy. Azért, mert valakinek az anyósa, meg az apósa, az hülyeség, hogy az anyósa, apósa mindig rosszba vagy. Én egyik anyósommal, apósommal sem voltam rosszba, vagy vagyok rosszba, ha így nézem. Tehát alapvetően itt azon is múlik, hogy te milyen ember vagy, és téged mennyire szeretnek meg.
2: Ha nem szeretnek, akkor sem biztos, hogy rosszat tesznek neked, csak legalább legfeljebb elkönyvelik azt, hogy hát nem jövök ki jól, de azért, ha a fiamnak megfelel, vagy a lányomnak, akkor elfogadom, de tehát nem kell mindenkinek
3: ez a normális hozzáállás
2: lenni, de elfogadni azt azért.
1: Igen, de minden esetben visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, megváltoztatni senkit nem szabad, hanem egymáshoz formálódtok, és ti ketten egy csapatot alkotva alakítjátok ki a közös életeteket. Ettől még mindenkinek van saját élete, és nem szabad feladnia önmagát senkinek, semmilyen kapcsolatért. Hol végződik a hasznos segítség, és hol kezdődik a másik feletti kontroll? Hát a hasznos segítség az, amikor én felporszívózok, te meg felmosol, és akkor hasznodra váltam, mert kevesebb munkát kell végezned, vagy nem tudom, vagy én begyúrom a tésztát, neked csak ki kell nyújtani, meg ki kell szaggatni és kisütni. Tehát, hogy ez hasznos segítség lehet. De most direktnél nagyon általános dolgokat mondtam.
2: Hát de ezek egy család általános dolgai.
1: Igen, direkt mondtam. Vagy az, hogy leviszed a szemetet, az, hogy sepregetsz, bármi, az, hogy a gyereket elviszed a játszótérre, ezek hasznosak. Az anyukának például segítesz abban, hogy ő is meg tudja élni.
2: Vagy házi munkát csinálni.
1: Így igen, van, tehát hogy kiveszed a részet a családi életből, de amúgy az, hogyha a hasznos segítség ez, a másik feletti kontroll az már az, amikor én mondom meg, hogy ezt csináljuk, én mondom meg, hogy azt csináljuk, és még ez sem mindig, mert hogyha egyszer-egyszer van, akkor egyszer te rendelődsz alá, a másiknak másszor ő neked, tehát még ez is minimálisan belefér, hanem onnantól kontroll, amikor te irányítod mindig a másikat, amikor mindig az van, amit te akarsz.
2: Most ezt ragd össze, most úgy csináld, most rosszul ágyasztál be, miért itt csináltad, ezt nem jól csináltad.
1: Hát de ez inkább nem kontroll, Karina, ez inkább kötekedés, a kontroll inkább az, amikor én azt mondom neked, hogy ma húslevest főzöl. Ha neked nem tetszik is húslevest főzöl, érted?
2: Erre gondoltam mondjuk már erre a húslevesre. Szerintem a hétvégén lesz húsleves. Jó lesz?
1: Nem, nekem ma kell húsleves.
2: Nem, akkor mész étterembe. Ma sajtszószós csirkehús van.
1: Nem érdekel, főzöl nekem húslevest, megértetted?
2: Hát nem értelem.
1: Hát, ha nem, nem, van, főző hús, nem főző húslevest, akkor nem nézheted meg a kedvenc sorozatod, ennyi.
2: Brühüm, brühüm.
1: Na magyar ez kontroll, kedvesok. De ez kontroll, amikor már zsarolod a másikat, amikor már, de nem, direkt mondtam, tehát amikor már zsarolod a másikat, amikor már meg akarod mondani mindig, hogy te mit akarsz, és azt csinálja ő is, amit te akarsz, amikor nem hagyod őnek ki azt, hogy saját döntése legyen. Ez a legjobb.
2: Sanyi, mehetünk sorozatot nézni a húszavas után.
3: Jó, de ezt megelőzheti a mondjuk a nő abban az esetben, hogyha mondjuk ezt a szitút nézzük, hogy mit főzzek, drágám, ma?
2: Igen, látom.
1: De az nem kontroll.
3: Nem nagyon kommunikálnak, mert elmegy dolgozni, mire felébredt egy holnap.
1: De Sanyi, az, hogy megkérdezed, az nem kontroll, az kérdés.
2: Hát ez megelőzés, hogy ne
3: kontrolláljanak.
1: Hát az töké, jó, hogy az asszony megkérdezi, hogy mit főzöm, vagy az ember. Hát nincs ebből semmi. Hát megkérdezi, megmondod, és ha tud olyat, hát akkor azt mondja, hogy jó, meg tudom csinálni, megmozzám minden, vagy azt mondja, hogy nem tudom megcsinálni. De ez nem azt jelenti, hogy kontrollálod.
2: Mert vagy a kontrollálás végtelen hát az nem is lehet, hogy mondjuk melletted áll, és nézi, hogy te hogy végzed el azt a munkát.
1: Pontosan, ott áll, sürgetve érzed magad, de rossz.
2: Figyelj, rosszul vágtad fel ezt a répát, ezt nem így kellett volna, ha mamúgy. Miért ilyen kicsire vágod a hagymát? Rosszul pirítottad.
1: De van az a fajta kontroll, egyébként, ezt lehet, hogy én is csinálom, de ez nem kontroll, inkább sürgetve. A párom szokta mondani, hogy olykor sürgetve érzi magát, amikor mondjuk teszem föl, egymás után fürdünk, és várom, hogy végezzen, és ott állok a fürdőszoba ajtóban. Nem csinálok semmit, csak ott állok.
2: Olyat én is szoktam.
1: És akkor, de én nem vagyok türelmetlen, én nyugodtan ott állok, és mondjuk ez sürgetésnek érzi, és rájöttem, hogy teljesen igaza van, tényleg olyan, mintha sürgetném, miközben egyáltalán tudja, hogy nem akarom sürgetni, én nyugodtan el vagyok. Stb. De attól vannak helyzetek, amikor...
2: Igen, ez egy kicsit
1: főleg, lehet, amikor nem beszélgetünk, nem azért vagyok ott, hogy beszélgessünk, csak úgy ott állok és vagyok.
2: De hogy csak úgy strázsálsz a fürdőt.
1: Így van, és ez akkor jött ki, és igaza van.
3: És akkor nem de ha beszélget közben, az csak más, mint hogyha csak úgy állsz,
2: tényleg olyan, mint...
1: Igen, csak van, amikor vannak helyzetek, amikor nincs miről beszélni, mondjuk, mert nem tudod, és akkor csak úgy... Oda, hát most vártam nyugodtan, és támasztal, akkor ő mondta utólag, hogy ő úgy érezte, mintha sűr. Tudta, hogy nem sürgetem, de olyan érzés volt. De ez
2: igen,
1: nem kontroll.
2: Ilyenek vannak, igen.
1: De ez nem kontroll, ez egyszerű egy sürgető érzés.
3: Igen. Te tudod, hogy nem tolakszik be harmadik sorba állni, mert csak ő van meg.
1: Ja, persze, még a kutyák. Mondjuk ők izé, szó szerint
3: bemennek.
1: A kutyák a szó szerintben mennek a fürdőszobába, ők nem vacakolnak. De nem a fürdőkádban, úgyhogy nem kell megérni. Na, erősítheti-e egyébként a kapcsolatot, ha bizonyos dolgokat teljesen a párunkra bízunk, még akkor is, hogyha másképp csinálja?
2: Igen.
1: Igen. Azt gondolom, hogy igen. Hát nem is erősíti, de jó érzés, amikor.
2: De megerősíti benne, hogy te is ugyanolyan jól tudod csinálni.
3: Megadod neki a bizalmat.
1: De persze, én azt mondom, hogy ez része kell, hogy lenne a kapcsolatnak. Mennyit erősít, mennyit nem, én ebben nem akarok döntést hozni. Valamilyen szinten igen,
2: nem
1: erősít, igen.
2: Önmagában, hogy ő ezt jól meg tudja csinálni, akkor erősít, hogy rád bízzák azt a feladatot, bárhogy is csinálod meg, és bíznak benned, hogy képes vagy rá.
1: Igen, amúgy ez erősít.
2: Igen, akkor
1: más,
2: erősít.
1: Más életterületen kaptam meg ezt, és olyan erőt kaptam a páromtól, teljesen más, nem párkapcsolati téren, de ami velem kapcsolatos volt, hogy olyan szinten megerősített, hogy ez méletlen, és ez valóban erősíthet, igen.
2: Tehát ha biztatnak téged, ha fogják a kezed, ha trukkolnak a háttérből.
1: De ugyanígy fordítva is meg kell, hogy legyen, ezt hogy tegyem hozzá, mert az nem elég, hogy te kedves hallgató fogod a kezét, ha ő meg közben egyébként magasról lekakíja a dolgokat, mert bocsánat a kifejezését. Tehát, hogy ezt oda-vissza kell, hogy működjön, akkor működik jól egy kapcsolat, bármiről legyen szó. Ezt gondolom.
2: Egyetértünk.
3: Igen.
1: Zenéljünk picit, aztán innen folytatjuk hamarosan.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, hogy azzal, hogyan lesz két ellenfélből ismét egy csapat. A versengés feladásához kevés egyetlen nagy elhatározás. A változás a mindennapi apró helyzetekben kezdődik. Segítséget kérni, elismerni a másik erősségeit és örülni a sikereinek, mindazt üzeni, nem egymás ellen, hanem egymás mellett állunk. Ez nagyon fontos. Miért esik szerintetek sokaknak nehezére segítséget kérni a párjuktól, mint egyedül küzdeni? Én azt gondolom erről, hogy általánosságban nem esik nehezükre, azon embereknek esik nehezükre, akik vagy sokat voltak egyedül, vagy sokat voltak olyan kapcsolatban, ahol mindent ő csinálta. És akkor, amikor egy olyan partnerük lesz, aki ott van és felajánlja a segítséget, nem azért nem élnek vele, mert nem esne nekik, vagy nem esik, jól esik nekik, hogy persze felajánljuk a segítségünket, hanem egyszerűen úgy vannak vele, hogy hát eddig megcsináltam, most is megcsinálom, és nem kérek segítséget, mert megoldottam eddig is, ezután is megoldom. És ez lehet a dolog mögött, szerintem, de amúgy ez jó is, mert önálló az ember, viszont azt is meg kell tanulni, hogy átadjunk dolgokat a párunknak. Ha már párkapcsolatban vagyunk, akkor nem egyedül vagyunk. És ezt meg kell, aki nem tudja, annak meg kell tanulni azt, hogy adjon át feladatokat a másiknak, hogy fogadjon el dolgokat. És igen, és ezt meg kell tenni, mert egy idő után, ha például egy nő soha semmit nem ad át egy új kapcsolat esetén, vagy az aktuális partneri pár kapcsolatában, akkor a másik előbb-utóbb azt fogja érezni, hogy egy kicsit felesleges. Nem, ez nem azt jelenti, hogy nem szereti a párja, pont az, hogy kiszolgálja, mindent megtesz érte, de ő nem tesz semmit, és lehet, hogy a pasi adott esetben még unatkozik is, mert nem tud mit csinálni. Hát a párom mindent megcsinál, nekem nem kell semmit. Rossz esetben belekényelmesednek ilyenkor a férfiak az adott kapcsolatba, ami azért rossz, mert egy férfinak sem az a dolga, hogy csak jön a tévé előtt, szotyizon és nézze a meccset és igyon sörét, hanem azért tenni kell abba a kapcsolatba. És ugyanúgy a nőnek is, de amikor valamelyik fél túl tesz egy kapcsolatba olyan szempontból, és nem hagyja másikat érvényesíteni, az se jó. Tehát meg kell találni szerintem az arany középutat, meg kell találni azt, hogy mi az, amiben elfogadják egymástól a segítséget, legyen férfi, legyen nő, kedves hallgató, és utána a szépen kialakul az élet során, az évek során, ahogy együtt vagytok, együtt éltek, kapcsolatban vagytok, és szerintem ez is szépen működhet. Mit gondoltok erről ti többiek?
2: Talán a férfiaknak egy kicsit nehezebb ezt dolgot meglépni, mert ők azt gondolják magukról, és biztos, hogy van benne igazság is, hogy ők mindent meg tudnak oldani, ők tökéletesek, ők mindenre alkalmasak, és te gyenge nő vagy, te azt nem tudod, te ehhez nem értesz, majd én azt megmondom, hogy kell csinálni, pedig azért a férfiaknak is néha jó lenne, ha egy nő mondjuk segítene.
1: Nem biztos, milyen jól esik, amikor a párom valamiben segít? Nekem ez kell.
2: Az jó dolog, hogy segítesz.
1: Ugyanúgy jól esik, amikor én segíthetek, amikor én nyújthatom a támaszt számára.
2: Igen, de nem mindig tudsz segíteni. Tehát vannak olyan dolgok, amiben egy nő nem képes segíteni, nem tud, vagy nem akar. Az azért két különböző dolog, mert vannak olyan dolgok, amihez mondjuk nőként nem értünk. Abban nem tudunk segíteni. De általános dolgokban egy nő is ugyanúgy be tud segíteni egy férfinak, mint hogy fordítva a férfi a nőnek. Tehát el kell tudni fogadni azt a segítséget, meg kell osztani a dolgokat, mert akkor az ember tényleg azt érzi, hogy felesleges vagyok. Hát ha mindent megcsinálok, minek vagyok én itt?
3: Igen, mert nem biztos, persze, hát mondjuk nem biztos, hogy minden nő akar barkácsolni, vagy nem tudom mit csinálni, de mondjuk lehet, hogy pont a pasinak van téliszonya, és akkor mégsem állszik fel a létrára, hogy ablakot mosson, hanem akkor mégis felmegy a nő, legfeljebb azt mondja, hogy gyere már ide, és egy kicsit állj ide, mögén vagy a létre alá, mert hogy véletlenül mégis így lebillennék, de mondjuk ő mégis magabiztosabban tudja ezt megoldani, akkor úgy oldják meg, mert hát azt úgy hozta a helyzet. Hát azért egyre több nő, tehát én emlékszem, amikor az első ilyen barkács műsort néztem a tévében, akkor abban pont benne volt egy csaj, és mondom, hogy Jézus, mi van, mi történt, most már így nézni. Ennek a szerepcserék, vagy nő az érdeklődés a nők között ez iránt. De igen, tehát, hogy...
1: Szerintem Sanyi nem kérdés.
2: Van, ami az, tehát van, ami nem
3: hát,
2: kérdés.
3: Van, ahol még már egy is nézik a nőket egyes szakmákból, amit meg egyébként szívesen csinálnak, de...
2: Tehát titkárnőnek titkárnő megy, az nem megy.
3: Hát, most bútorszállítónak nem megy el egy nő. Igen, jó, meg, ha azt nézed, igen. Hogy súlyemelő nők vannak. De ma már erre nagyon nincs szükség, mert már minden lapra van szedve, azt így kell összerakni.
1: Hát, de annak is van súlya. Viszont...
2: Ha van.
3: Hát igen. Van.
1: A következő kérdés, amit kaptunk, hogy mikor érezhetjük őszintén közös sikernek a párunk egyéni eredményét. Én azt gondolom, hogy egy jó párkapcsolatban mindig érezhetjük őszintén közös sikernek a párunk

0: Egy sikeres igen, nő. Igen, sikeres igen, férfi mögött egy erős, hát, sikeres nő áll, általában szokták mondani. Igen,
1: igen, igen, mert egy nyugodt, igen, békés háttere.
2: Amúgy meg persze, tehát a te sikered az én sikerem.
0: Pontosan.
2: Szó alatt fog,
1: igen,
2: ez, tehát, hogy,
1: igen.
2: Hogy most nem tudom én egy...
0: Ilyenkor jön be az, amit szoktam mondani, hogy az ember egymást úgy az életben, és elősegíti, nem is mindig, de sok esetben, hogy szárnyaljon, repüljön abba a kapcsolatba, hogy szabadon szeressen, és attól még egy pár vagytok, de te is szabadon szeresd őt, ő is téged, mert szabadon egymást választottátok, és választjátok nap, mint nap. És ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz kell az a stabil háttér, az, hogy ott legyen neki, hogy támogasd, biztos.
2: Hát igen, hát nyilván mit tudom, és akkor persze vannak ilyen vészpárok, vagy nem mondjuk egy író, meg egy rendező, és akkor azt mondom, hogy én ott vagyok a könyvbemutatóján, ő meg eljön a könyvbemutatómra, meg esetleg, pontosan, hát mondjuk, hogyha ilyen közel állnak szakmailag, hogy mondjuk egy rendező, hát nem tudom, mondjuk ő rendező, de azért lehet, hogy adhat ötleteket a könyvhöz, bármi, tehát egy
0: kicsit lehet, hogy nem is író, lesz, hanem forgatókönyvíró, és akkor megint.
2: Hát akkor meg különös.
1: Hát a hasonló, vagy nagyon közel álló szakmabeliek, ha össze ők költöznek, vagy egyetlen párkapcsolatban élnek, akkor azért azok nagyon jól tudják segíteni egymás munkáját.
0: Igen, bár azt mondom neked, hogy nem az a jó, amikor egy pár egyig áttol, hanem az, amikor egymást hagyja szárnyalni. Nem azt jelenti az, hogy ne dolgozzanak hasonló munkakörbe, vagy adott esetben egy munkahelyen, mert erre például pont a szüleim nagyon jó példák, hogy ők 35 évig egy munkahelyen dolgoztak párként, férj és feleségként, és ez soha nem volt probléma. Viszont ugyanakkor meg ez akkor működik, hogyha igen, és segítik egymást, és támogatják egymást, mert hogyha csak egy ilyen dolgoztok, és közben meg olyan helyzetben van, mondjuk, hogy az egyik feljebb van a ranglétrán, mint a másik, akkor hát
1: abból csak bonyodalom lesz.
0: Abból elkezdődnek bizonyos dolgok, amik nem biztos, hogy kellemesek, úgyhogy ott meg már nem feltétlen jó dolog ez. Tehát, hogy nem tudom.
1: Figyelj, ha hasonló érdeklődési körük van, és hasonló munkakörben, vagy egy ilyen dolgoznak, akkor azért sokkal könnyebb.
0: Hát, az tény, de például, szerintem, hogyha mondjuk te vagy a főnök asszony, és a párod beosztottad, akkor a kollégáim mutatják, hogy ez jó benyalt.
1: Hát, kb. Az annyira nem szerencsés.
0: Na, erről beszélek.
1: Igen, tehát igen.
0: De hogyha mondjuk csak a kollégád és egy szinten vagytok, tehát egy munkai környezetben, hát akkor nincs probléma, mert akkor nem mondhatja.
1: Hát akkor kevesebb munkavégzési folyamatot fogunk megcsinálni a 8 óra alatt, de nem?
0: Nem valószínű, nem, mert külön területet kaptok. Egy
1: ja,
0: szinten vagytok,
1: akkor jó,
0: csak,
1: köszönöm.
0: Hát simán megcsináljátok, sőt, segítettek egymásnak. Hát szerintem simán. Melyik építi jobban a kapcsolatot? Ha kevesebbet kritizáljuk egymást, vagy ha többször mondjuk ki a konkrét elismerést, szerintem mindkettő. Nincs szükség a kritikának, a sok kritikának, és ugyanakkor ki kell mondani, az elismerő dicséretet meg kell osztani a másik felé párkapcsolatban, el kell ismerni a másik tudását, a másik sikerével együtt kell örülni, és ebből kifolyólag azt gondolom, hogy a kettőt nem lehet szétválasztani, mert egyszerűen, hogyha szétválasztjuk, egyszerűen nem is lehet azért, mert két különböző dolog az, hogy most kritizálunk kevesebbet, az egy dolog, egy másik dolog, hogy megdicsérjük, vagy kifejezzük felé az érzéseinket, és azt, hogy ügyes és tehetséges az adott területen.
1: Hát figyelj, az biztos, hogy saját magam tapasztalatából levonva, néha el szoktam gondolkozni saját önmagamon, a túl sok kritika az biztos, hogy nem jó. Ha egyáltalán nem vagy kritikus a másikkal, az meg már egy lemondás. Tehát nagyon nehéz a középút, hogy most merjél szólni, nem mersz szólni, amikor a másik minden...
0: De most várj, azért mert szólsz, Karina, azért nem kritizálsz.
1: Hát azért, ha valaki olyan típusú, akkor is azt is kritikának veszi, amit csak
0: hát én nem
1: megjegyszel, vagy megemlítesz, hogy lehet, hogy ezt nem így kellett volna. Már megint is kritizálsz.

0: hogy semmi nem jó, de ez szokott lenni a válasz, és akkor idő után az ember azt mondja, hogy tudod mit, nem érdekel, és akkor már nem vagy kritikus,
1: hát,
0: semmilyen nem vagy, és akkor le lehet élni így is pár, sok évet, mert a szüleim azok így éltek, hogy anyukám azt mondta, hogy a családi béke érdekében ő már semmilyen nem szól, és akkor mondtam neki régen, hogy hát de édes drága anyukám, hát én így nem tudnék élni. Értem, hogy az több vitát szül, de nem mindig bírja ki az ember, hogy ne legyen a másikkal kritikus.
2: Igen, csak szerintem a kritikát is úgy kell helyén kezelni, mert az, hogy most azt mondod, hogy édesem, ezt nem jó főzted, meg tovább kell főzni, hát most ez nem egy olyan kritika, amit mit tudom mi, hát akkor ez jó, nem sikerült, kidobjuk, majd következőek jobban fog sikerülni. Tehát, hogy
0: építő kritika, hogy
1: igen, már igen, de van, aki, de van, aki önmaga építő, tud maradni tényleg.
2: De az építő kritika, meg az, hogy kritizálsz, az között különböző, vagy a romboló van kritika persze, és az építő kritika között különbséget kell tenni, mert alapvetően az építő kritika soha nem rombolja a párkapcsolatot sem.
0: Tehát, igen, de ha valaki a másik ezen. Fél azt érzi, hogy ez nem építő, csak állandóan kritizál, tehát sablonosít, hogy kritika.
2: De azért, mert szólsz, nem kritizálsz. Azért, mert szólok, hogy édesem, rosszul takartad le az ágyat, az nem kritika. Az csak szóltam,
0: jó, mert
2: rosszul...
0: Csinálta.
2: De ez hülyeség, ez nem kritika, ez hülyeség.
1: Ez gyakori válasz. Igen,
0: gyakori válasz, nem tetszik, csináld meg te.
2: De ez így van, de hát ez nem kritika, ez hülyeség.
0: Minek takarod le az ágyat? Az egyik felén úgyis a kutya fekszik. Nálunk a macska, úgyhogy ha le van takarva, ha nincs.
2: Na, de én letakarom az ágyat egészében, és akkor úgy
0: tudom,
2: fekszik.
0: Tudom, csak a kutya fekszik a másik felére.
2: Nem, bármelyik felére feküdhet ilyen szempontból.
0: Ja,
2: ha le van takarva onnantól kezdve, és nem fekszek ott felőlem.
0: Ja,
2: szerinted tudom én, hogy hova fekszik? Nem, alapvetően nem fekszik fel, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, ezt a történetet. Nem, amúgy lezavarom, de hova fekszik.
0: Jó.
2: Nem, ez így szokott lenni tényleg. De
1: akkor mindig jól ki kell rázni, mert lehet, hogy utána a fordított másik oldalát teríted le, ott pont az a
2: török nem, Sanyi, nem, másik oldalra se jön fel, nem. Ez a
0: kutyának van kutya helye.
2: Kutyának meg így, ahogy Karina mondja, van kutya fekhelye, hogy menjen a helyére, így, ahogy mondod. Picit zenünk, aztán jövünk lassan elköszönni, hisz 8 perc van 4 óra.

0: És hát mai műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délutánba. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, Karinának meg Sanyinak, hogy közreműködtek és itt voltatok és segítettétek a munkámat, és a hallgatóknak még egyszer a megtisztelő figyelmet. Kívánunk további kellemes rádióhatást és jó szórakozást, és holnap már csütörtök, hogy holnap lépés délelőttel érkezünk hozzátok, 10 és dél között jövünk hozzátok, majd jó kis érdekességekkel. És holnap ne felejtjétek, hogy Lépés Magyar Top 20 este 6-tól, és holnap délután 2-ig fogadjuk a szavazataitokat a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, úgyhogy szavazzatok kedvencetekre, már most is meg lehet tenni a szavazást. Aki YouTube-on hallgatja és hallgatta végig a mai podcast műsorunkat, azoknak mondom, hogy ha még nem iratkoztál föl YouTube csatornánkra, akkor kérlek, tedd meg és segíts ezzel munkánkat, mert ezzel tudod igazán segíteni, illetve hogyha lájkolod, hájpolod és megosztod a tartalmainkat, például a mai podcastunkat is, hogy minél több embert érjen el, minden megosztást, lájkolást, hájpolást. Köszönöm szépen! Ennyi fért mai műsorunkba, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, további kellemes rádióhallgatást. Maradjatok a Lépés Rádióval, szeressetek minket, és jövünk holnap hozzátok délelőtt. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul. A maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehet.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a rákirúgott házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelentette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul. A maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

bult. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Rút házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánat kérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esélye sűre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul. A maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi!
2: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

the same. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Kiáratoznak utcák és közterek.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: élvezd, hogy átszagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a rákirúlt házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelentette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy

up and turn me on. Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Christmas.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nekem ez járt.
1: Nekem ez jár.
2: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
1: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért, mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
2: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a csengetett Milord az a te filmed.
1: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
2: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
1: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
2: verzió. De miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
1: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
3: De azért, mert living room.
1: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a leave.
3: Ezeket is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
1: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. Ez csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
2: Okos Tóni.
1: Oké. Na, szia, akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
2: Jó, igen.
1: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
2: Én mosolyogtam.
1: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecskét? Mint az ördög, feleli a másik. Ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
2: Ez jó.
1: Igen, értettétek, biztos?
2: Persze. Jó néznénk, ha nem.
3: Ugye az angol humor.
1: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
2: Mondja.
1: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
2: Ja.
1: Hát ez durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat, és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
2: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
1: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace, az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő, ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megvárnod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitt el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: Nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen még teológiai eszmélet futtatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok. Mondtam, igen, nem vagyunk teológusok.
1: Is, de nem hallgatsz
2: még. Tehát
1: én mondtam, igen, vagy a minden tudás egyetemen. Nem akarok ebbe belemenni. Tehát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes Szent Háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg. Ezt
1: közben
0: kérjen.
1: A műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyrelakni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig mit tudom én, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, már pedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emigrendnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomlinak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek, ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni. Nagyon jó volt.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: tudjátok, mi ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusza.
1: Ebben is nagy igazság van.
2: Persze már ez úgy kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak, jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok, egy hét múlva találkozunk.
1: Sziasztok. Mindenkinek minden jót, sziasztok.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, 6 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
1: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért, mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem, csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
2: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
1: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
2: Én egészen nem más. Értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc?
1: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
2: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
1: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
3: De azért, mert living room.
1: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a live.
3: Ezeket én is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
1: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakós annyi volt. Ez csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
2: Okos Tóni.
1: Oké. Na, akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
2: Jó, igen.
1: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó, nem erre a verzióra.
2: Én mosolyogtam.
1: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecskét? Mint az ördög, feleli a másik. És ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
2: Ez jó.
1: Igen, értettétek, biztos?
2: Persze. Jól néznénk, nem?
3: Köszönöm. Vigyázz, angol humor.
1: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
2: Mondja.
1: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
2: Ja.
1: Hát ez durva volt. Durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein, különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és még Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65% túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járulékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
2: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
1: Ez
2: is
1: tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is, Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megvárnod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitte el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és igen, erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen, még teológiai eszmélet futatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok,
1: Mondtam is, de nem hallgatsz
2: így.
1: Hát én mondtam,
0: akarok
1: ebbe belemenni. Hát nem ez volt a célom, nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenjünk szerintem, meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk, és valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: Tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül ebben maradjunk meg.
1: A műsor folyamán közben kaptunk egy kérdést Annától, aki annyit kérdezett, hogy ez teljes mértékben így van, akkor ha Krisztus elvitte a bűneinket, akkor miért vagyunk bűnös emberek?
0: Azért, mert abban van egy olyan, hogy ha elfogadod a megváltást. Tehát én hoztam neked egy csokit, de neked el kell fogadni tőlem. És nagyon sok ember ezt nem fogadja el, illetve olyan pökhendi és nagyképű, hogy azt mondja, hogy ő nem követel bűnt, már pedig a Biblia arról beszél, hogy minden ember bűnt követett el, meg bűnt követel.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyre rakni egy kicsit, tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött, vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütöttet, hanem az asszonyt. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone, vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót, és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Amíg rendnek, azt hiszem, van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk, imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek. Ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyunk megtapsolni.
2: Nagyon jó volt. Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: klassz volt. Tudjátok, mi ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, amit a himnusz.
1: Ebben is nagy igazság van.
2: Persze már kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi is szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak. Jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.